0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülés tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítás

0: A körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Jelöléseket várnak a Dobó Kardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivált tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Várja a jelöléseket Eger városa az idei Dobó Kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott.

0: többek között harmonikán, bendzsón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Főigazgatói dicséretben részesült a Semmelweis napon a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A heol.hu szerint Balogné Nagy Szilvia az elismerést több évtizedes szakmai munkájáért, valamint a betegellátás és az egészségügyi utánpótlásért végzett tevékenységért vehette át. A főnővér 1996 óta dolgozik a kórházban, ahol a sürgősségi ellátás szakmai munkáját is irányítja. Szabad idejében rendszeresen tart újraélesztési képzéseket, emellett pályaorientációs programokban is részt vesz, hogy minél több fiatal ismerje meg az egészségügyi hivatást és kapjon kedvet a pályaválasztáshoz. Átfogó karbantartás kezdődik Eger közvilágítási hálózatán, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az egerhírek.hu információi szerint az önkormányzat 50 millió forintos keretszerződést köthet a kivitelezővel. A munkák során a város 783 lámpatestének üzemeltetését és javítását végzik el. Kicserélik a kiégett fényforrásokat, karbantartják a tartószerkezeteket, elvégzik a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat, valamint gondoskodnak a városi díszkivilágítás folyamatos működéséről. A kivitelezés a szerződéskötést követően indulhat. Megújított a felsőoktatási ösztöndíj rendszerét Gyöngyös képviselőtestülete, tudatták a város honlapján. Az új szabályozás célja, hogy támogassa a fiatalok továbbtanulását, ösztönözze a helyben maradást, valamint a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. A szociális helyzet nem feltétele a pályázatnak, de előnyt jelent az elbírálás során. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
1: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről, hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután 4:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVAD ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
0: 4 szervdonációval 10 ember életének megmentéséhez járult hozzá tavaly a Markot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztálya. Az Országos Vérellátó Szolgálat Semmelweis nap alkalmából elismerte az osztály dolgozóinak munkáját. Kiemelték, hogy a donorok felismerésében, ellátásában és a szervkivételi folyamatban végzett munkájuk nélkül a szervátültetések nem valósulhatnának meg. Az elismeréssel az egészségügyi dolgozók elkötelezettségét és életmentő munkáját köszönték meg. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek, iskolai közösségi szolgálatuk részeként. Elindult a Gyöngyösi Állatkert nyári program sorozata, írja a heol.hu. Szerdától vasárnapig minden nap délelőtt és délután látványetetésekkel, állatbemutatókkal és különleges élményprogramokkal várják a látogatókat. A programok között puma, tigris, szurikáta, kapibara és teveetetés is szerepel. A gyűrűsfarkú Maki Élmény Plusz programon a látogatók a makik közé is bemehetnek. A nyári látványetetéseket a hétvégén indították el. A nyitónapon a páviánok egy gyümölcsökkel teli jégtömböt kaptak, amelyet a közönség előtt fogyasztottak el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
3: Best FM, a legjobb zenék.
5: Something about you, the way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az UMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek. Most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivál tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerése bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben velük ébredhettünk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es években repülünk el, a White Town-nal, szól a Your Woman, itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Áramszünetekre kell készülni. Új játékot kap a Töviskes téri játszótér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Nagyszabású gajazás kezdődik Egerben, tudatta a város. A munkával a biztonságos áramellátást szeretnék biztosítani, és megelőzni a viharok vagy erős szél miatt kialakuló üzemzavarokat. A gajazási munkát nem az önkormányzat, hanem az MDM-imász végzi. Elsőként Felnémeten dolgoznak, de a program a belterületi kisfeszültségű vezetékeket és 4 külterületi hálózati szakaszt is érinti. A munkák lakóingatlanok, zárt kertek és szőlők közelében is zajlanak, ezért a város lakóinak nagy részét érintik. Az érintett területeken időszakos áramszünetek várhatók, ezekről a fogyasztókat előre értesítik. A levágott ágakat a helyszínen ledarálják, majd elszállítják. Lezárták a Töviskes téri játszótér egyik játékát Egerben. A városvezetéstől a heol.hu megtudta, az önkormányzat lakossági bejelentés után vizsgáltatta meg a kombinált játszóeszközt, amelyről kiderült, hogy baleset veszélyes és már nem javítható. A szakvélemény alapján az eszközt elbontják. A város már megkezdte egy új, hasonlóan komplex játszóeszköz beszerzésének előkészítését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról.

0: stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 9-e van, csütörtök, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Inner Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated, szóval itt a legjobb zenék között a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Strandröplabda a fővárosban. Új eszközök a kardiológiai rehabilitációs részlegen. Július végén indul a Várszínház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tagból azt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Új gyógytorna és rehabilitációs eszközökkel bővült a Markot Ferenc Kórháza ambuláns kardiológiai rehabilitációs részlege. A közösségi oldalukon tudatták, hogy a fejlesztés a szív- és érrendszeri betegek felépülését segíti. Az új eszközök között fitness és gimnasztika labdák, gumiszalagok, kézisújzók, medicinlabdák, valamint evezőpad és szobakerékpár is helyet kapott. Ezekkel még változatosabb és a betegek állapotához jobban igazodó gyógytorna foglalkozásokat tudnak tartani. Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg, július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdi ad koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csík zenekar is. Az idei programból az Egri Csillagok előadása sem maradt ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumócsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fábián Júli és Zuhacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között ezer év

0: 2014-től nemzeti emlékhely.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Az egri törökfürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivál tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a szóló!
1: Best FM!

0: girl. Buddies don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre, nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Áramszünetekre kell készülni. Új játékot kap a Töviskes téri játszótér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Nagyszabású gajazás kezdődik Egerben, tudatta a város. A munkával a biztonságos áramellátást szeretnék biztosítani, és megelőzni a viharok vagy erős szél miatt kialakuló üzemzavarokat. A gajazási munkát nem az önkormányzat, hanem az MDM-EMASZ végzi. Elsőként Felnémeten dolgoznak, de a program a belterületi kisfeszültségű vezetékeket és 4 külterületi hálózati szakaszt is érinti. A munkák lakóingatlanok, zárt kertek és szőlők közelében is zajlanak, ezért a város lakóinak nagy részét érintik. Az érintett területeken időszakos áramszünetek várhatók, ezekről a fogyasztókat előre értesítik. A levágott ágakat a helyszínen ledarálják, majd elszállítják. Lezárták a Töviskes téri játszótér egyik játékát Egerben. A városvezetéstől a heol.hu megtudta, az önkormányzat lakossági bejelentés után vizsgáltatta meg a kombinált játszóeszközt, amelyről kiderült, hogy baleset veszélyes és már nem javítható. A szakvélemény alapján az eszközt elbontják. A város már megkezdte egy új, hasonlóan komplex játszóeszköz beszerzésének előkészítését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagyáruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órába is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me. Na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Július végén indul a Várszínház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta el rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból azt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
0: Új gyógytorna és rehabilitációs eszközökkel bővült a Markot Ferenc Kórháza ambuláns kardiológiai rehabilitációs részlege. A közösségi oldalukon tudatták, hogy a fejlesztés a szív- és érrendszeri betegek felépülését segíti. Az új eszközök között fitness és gimnasztika labdák, gumiszalagok, kézisújzók, medicinlabdák, valamint evezőpad és szobakerékpár is helyet kapott. Ezekkel még változatosabb és a betegek állapotához jobban igazodó gyógytorna foglalkozásokat tudnak tartani. Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg, július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdiat koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csík zenekar is. Az idei programból az Egri Csillagok előadása sem maradt ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumócsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mi Chico Latino.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit házatájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz, majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On itt a Besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék, Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órába hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivál tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segélyéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, a Valaki mondta. Szép napot kívánok mindenkinek, július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a Top ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kielef. Most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajó

0: tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
1: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord, a borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban, ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a Kentet hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence Taylor Swift, jön a You Belong With Me.
2: Estefan!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Lewis, ez az Art of the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy V, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lucréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség.

0: 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től. It's a

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az egyes főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatyák. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras

0: amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction. Megalapozza a délutáni jó hangulatot.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valaki nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfókkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves-Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-György csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-György csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így 2-ig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Olá Helénával, és a Szétszeretlek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentálható.

0: hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy állnak a digitális detoxal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155, tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majeras Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafridó indít.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a Kompakt Diszkó és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, én pedig itt várom az üzeneteiket. Ha bárki bármerre jár és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhívanak még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ismét van esély a hőségre. Áramszünetekre kell készülni. Új játékot kap a Töviskes téri játszótér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
2: Nagyszabású gallyazás kezdődik Egerben, tudatta a város. A munkával a biztonságos áramellátást szeretnék biztosítani, és megelőzni a viharok vagy erős szél miatt kialakuló üzemzavarokat. A gallyazási munkát nem az önkormányzat, hanem az MDMI-MÁSZ végzi. Elsőként Felnémeten dolgoznak, de a program a belterületi kisfeszültségű vezetékeket és 4 külterületi hálózati szakaszt is érinti. A munkák lakóingatlanok, zárt kertek és szőlők közelében is zajlanak, ezért a város lakóinak nagy részét érintik. Az érintett területeken időszakos áramszünetek várhatók, ezekről a fogyasztókat előre értesítik. A levágott ágakat a helyszínen ledarálják, majd elszállítják. Lezárták a Töviskes téri játszótér egyik játékát Egerben. A városvezetéstől a heol.hu megtudta, az önkormányzat lakossági bejelentés után vizsgáltatta meg a kombinált játszóeszközt, amelyről kiderült, hogy baleset veszélyes és már nem javítható. A szakvélemény alapján az eszközt elbontják. A város már megkezdte egy új, hasonlóan komplex játszóeszköz beszerzésének előkészítését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. 12 fokról indultunk, ennyi volt a leghűvösebb. Itt Egerben azért csak megdupláztuk. 24-25 fokot mutatnak most a hőmérők, ám szeles időnk van. A további részletek nem sokára, mellé a dalok, itt a Night Lovers.
0: 100,7 Best

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zené. Képzeljék el, hogy megdőlt már a virradóra a 64 éves országos hajnali minimum rekord Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. 4 fok alá csökkent a hőmérséklet, és mindez szikszom mérték, 3,9 fokig süllyedt a levegő hőmérséklete, pluszról beszélünk természetesen. Ez írta fölül a korábbi 1962-es Csákváron mért 4,3 fokos rekordot. Ilyen hűvös volt. Nálunk is azért elég hűvösre, hidegre sikerült itt a reggel a 12 fokkal, és hát a fajzugos helyekről nem is beszélve, ahol ennél hűvösebbet is mérhettek. Jelen pillanatban is van csapadék az országban, inkább itt jellemző nálunk a keleti ország részben erős széllel, ezt a szelet pedig mi is érezhetjük, hiába mérünk 24-25 fokot, ettől függetlenül azért a szél az jócskán ronthat a hőérzetünkön. Vannak kint viharjelzések is, a Tiszatavon például másodfokú, ugyanez a Velencei tónál és a Balatonnál is elmondható, igaz ott a nyugati medencében elsőfokú csak, tehát másodfokú, elsőfokú, így néz ki most a Balatonunk, a legnagyobb tavunk. Nálunk is van egy citromsárga riasztás, ez a citromsárga riasztás pedig zivatarra, záporra. Nagyon néztem az előrejelzéseket, én nekem úgy tűnik, hogy most a délután folyamán már nem kell csapadékkal számolnunk, de amilyen gyorsan jönnek, mennek a felhők, igaz, hogy most egyetlen egyet se látok az égbolton, tehát amilyen gyorsan itt fúj a szél, még az is előfordulhat, hogy ugyanúgy, mint ahogy itt a kora délutáni időszakban jött az a zábor Bélapát falva felől, és hogy elér bennünket egy ugyanilyen, de mondom, nagyon kicsi az esély erre. Még mindig előfordulhatnak vérnyomás problémák, mellkasi panaszok, viszont javult az alvás minőség szerintem többeknél. Köszönhető ez annak, hogy hajnalban nem volt olyan meleg, beszélik a hőhullámot, ami érkezik majd a jövő héten. Ez nem lesz azért annyira meleg, mint ezek a 40 fokok, amit itt egy-két héttel ezelőtt mértünk. Igaz, 30 fok fölötti hőmérsékletek lesznek, de én nagyon úgy nézem, vagy úgy olvasom, mert nagyon sok mindent el szoktam olvasni ezzel kapcsolatban, hogy azért az a 40 fok az nem lesz meg. Ez hétfőtől indul majd be itt egy melegedés, és akkor 30 fok fölötti hőmérsékletek lesznek majd a jövő héten. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig jön a Desperado, most pedig íme George Michael és a Too Funky itt a 100,7-en.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket, nagyon-nagyon sokáig eljött az idő, ez mindig ilyen 3/4-4 környékén szokott megtörténni itt nálunk, hogy köszöntjük az ünnepelteket, és mellé egy picit elemezzük is. Névnaposok, kis kedvencek és születésnaposok. Kezdjünk a lukréciákkal, őket találjuk meg a naptárban, július 9-e van, csütörtök. Egy latin eredetű név, a Lucretius férfi névből jön, ami egyébként egy nemzetségnév volt, ebből alakult női névvé. A jelentése megnyerő, vonzó, nagyon kemények a lukréciák, sokszor férfias vonásokkal rendelkeznek, nagyon szeretik az olyan kihívásokat, amelyek meghaladják az erejüket. Van természetesen női oldaluk is, ez a lelkükben rejlik. Ezt mondja a számmisztika Lucrécia név elemzése után. Berenike Detre, Eleonora, Faustina, Faustius, Félix, Gottfried, Hajna, Koppány, Leonora, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbena, Verita, Veron, Verona, Veronika és Veronka nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ők is névnaposok ma, július 9-én. A kutyusok közül a Nella és a Nelly nevűek, a cicák közül a Lili és a Nelly nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül a gesztenye nevűek a mai nap névnaposai. Ezeket nem én szoktam kitalálni, hanem van nekem egy nagyon cuki kis naptáram, amelyben szerepelnek a házi kis cukik nevei is. Annak idején rakták össze állatbarátok, állatvédők, én pedig előszeretettel használom. És akkor nézzük a születésnaposokat, kezdünk elemzéssel, mi jellemző azokra a rákokra, akik július 9-én látták meg a napvilágot. Az erényeik, hogy nagyon ügyesek, őszinték és készségesek. A hibáik, hogy hajthatatlanok, mindig kiállnak az mellett, amire azt gondolják, hogy igaz. Nagyon zavarosak tudnak lenni és kényszeresek. Az egészségi állapotuknál a cukorbetegséget hozza fel a nagykönyv, koleszterin problémák is kialakulhatnak. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók orvosnak, tudósnak. Mindenféleképpen legyen a munkájukban olyan, ahol kutatni tudnak, mert állítólag ezt nagyon szeretik, és ezzel biztos nem lőnek mellé. És akkor jöjjenek név szerint is a születésnaposok. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Fica Beát, aki a mai nap szülötte, nagy-nagy pusszantás neki. Remélem, hogy nem csak munkával telik a mai nap, úgyhogy bejussnak egy nagy-nagy ölelés. Ma ünnepel Vince Ákos is születésnapot. Neki is nagy-nagy puszit küldünk, akár csak Győri Nagy Evelinnek. Evikém, Isten éltessen sokáig, ha hallod, ha csak átadják neked és közvetett módon, nagy puszi, és ma ünnepel Lukács Ágnes is születésnapot, ő sincs Egerben, de remélem, hogy neki is átadja valaki az üzenetet. Ha bárkit kihagytam volna, mindig írhatnak a nap 24 órájában. A közösségi oldalon is megtalálnak bennünket, facebook.com/bestfmeger. Jön Gádzsó és a So Many Times itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, az Egri bor ünnepe idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit. Eger zöld szívében, az Érsekkertben a mai nappal kezdődik a program. 7 órakor az Egri Bikavér színpadon megnyitó és díjátadás, utána este 8 órától jön a Feel Good Acoustic egy koncerttel, majd őket váltja este 10 órától a Punani Massive. Van még egy másik színpad is, ez az Egri Csillag színpad a pavilon mögött. 7:30-tól fellép a Kóda, egy Kóda Unplugged, aztán 7:30-tól jön az Apostrefa, és utána este 9 órától Trampur, mind a három csapat innen Egerből, úgyhogy igazi egriek az Egri bor ünnepén. A további részleteket megtaláljuk a közösségi oldalakon és a visiteger.com oldalon is. Az Egri bor ünnepe a mai nappal elkezdődik az Érsekkertben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Strandröplabda a fővárosban. Új eszközök a kardiológiai rehabilitációs részlegen. Július végén indul a Várszínház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
3: Új gyógytorna és rehabilitációs eszközökkel bővült a Markot Ferenc Kórház ambuláns kardiológiai rehabilitációs részlege. A közösségi oldalukon tudatták, hogy a fejlesztés a szív- és érrendszeri betegek felépülését segíti. Az új eszközök között fitness és gimnasztika labdák, gumiszalagok, kézisújzók, medicinlabdák, valamint evezőpad és szobakerékpár is helyet kapott. Ezekkel még változatosabb és a betegek állapotához jobban igazodó gyógytorna foglalkozásokat tudnak tartani. Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg, július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdiat koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csík zenekar is. Az idei programból az Egri Csillagok előadása sem maradt ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumurcsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Már a Tiszán túlon jár az a csapadék, amely minket is megöntözött itt a kora délutáni órákban. Jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők Egerben, mellé pedig jönnek a dalok. Itt van elsőként Tayo Cruz a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

0: elég, mert jó.
1: 16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mérik a sebességet Kerecsend belterületén. Nagyon szépen köszönöm az információt, hogyha bármi van itt Tegerben, városon kívül, a közelünkben, hívjanak, írjanak 0620-355-6555-ös, ez az SMS, Viber és telefonszámunk is egyben. Érkezik Tiesto és Bright Sparks itt a Besten.

0: 16 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza az információkat Eger útjairól, a környék útjairól, mi történik éppen. Ferikém, szia, jól vagy, meg vagy? Jó, oké. Mit, sódert hordasz? Vagy mi ez a hang?
1: Szia, Dudi, sziasztok. Dehogyis alacsonyan szállnak az autómentők, eső lesz. Nem, mondanám, hogy egy ilyen szép sárga csíkos autó van rajtam, és azzal közlekedek éppen itt a négy sávoson keresztbe kasztba Egeren keresztül. Aztán lehetőleg hamarabb le is teszem magamról, és képzeld, hová megyek. Na, hová?
0: Igen.
1: Esekert.
0: Akkor te már a megnyitón, jó, nem sokára ott kell lenned, erre figyelj oda. Megnyitó, és utána pedig jönnek a koncertek. Én is mondom, mind a két színpadon, mert hogy két színpad is van, és mind a kettőn lesznek együttesek is a mai napon már. A nagy találkozó hely most az Érsekkert a következő három napban.
1: Igen. És megkérek mindenkit, hogy aki velem szeretne találkozni, az ott, jó? Ne az utakon ne törjük össze magunkat, ne robbanjunk le, meg semmi, egy az autót nem úgy kell lecserélni, hogy összetörjük, vagy ha velem valaki akar találkozni, akkor ne törjük tényleg össze az autót, hanem kint az Érsekkertbe fussunk össze, ott tényleg bármikor, bárkivel nagyon szívesen leülök, és borozni szeretnék most így a hétvégén. Azért beszélek ilyen hülyeségeket, mert képzeld, balesetről nem tudok beszámolni. Az, hogy mikor vannak és hol útfelbontások, útépítések, azt már szerintem mindenki csukott szemmel ismeri az összes kátyút, úgyhogy ennyi.
0: Jó, tényleg nagyon nehéz lenne felsorolni, hogy éppen hol most merre jár az aszfaltozás. Ferikém, akkor bedobnék én neked egy témát, ezt már akartam még a hét elején is. Vannak olyanok, akik gázzal, nem levegővel, hanem gázzal töltik meg az autó gumijukat. Ez elvileg egy működőképes dolog, lehet, hogy valakinek ez most új, pedig én is régen, hallottam ezt már szerintem 10 évvel ezelőtt is, hogy ennek van valami előnye? Mi ennek a lényege, hogy gáz van benne?
1: Maga a halmaz állapota az sokkal jobb, és állítólag nem lesz úgymond ilyen vízgőzös a gumiabroncsunk belseje. Valaki esküszik rá, hogy ez egy isteni jó találmány, valaki azt mondja, hogy marad a régi levegős módszerni, mert ha netalántán gáz nincs, mert valami oknál fogva eresztett fele az autónkon, meg minden. Azért nem minden gumiszerelő műhely van felkészülve arra, hogy ilyen gáztöltést tudjon csinálni. Egerben is azt hiszem egyetlen egy helyen csinálják csak, és a benzinkutaknál, illetve egyéb ilyen műszaki állomásoknál viszont a régi hanyományos levegővel töltik a gumikat. De valaki tényleg erre esküszik, hogy sokkal jobb az autónak, hogyha gumiabroncs gázzal van fújva. Én még nem vettem észre se azt, hogy gázzal, se azt, hogy ha tömörgumit azt már észrevettem, de azt mondom, hogy gázzal vagy levegővel, én nem vettem észre különbséget, nem tapasztaltam.
0: Mi van akkor?
1: Még állítól mentem olyan autóval.
0: Na, hát ez, látod, meg se nézted, hogy milyen gumi van itt az autón.
1: Fekete.
0: Igen. Mi van akkor, hogyha mondjuk én úgy döntök, hogy gázzal akkor felfújatom, és elkezdi jelezni az autó, hogy hoppá-hoppá, a gumiabroncsot tessék tölteni, mert itt olyan elszelelt belőle, akkor arra rá lehet, tehát gázra rá lehet levegőt fújni? Tényleg, ha nincs sehol gáz?
1: Tudod, ha nincs jó a Samaris szindróma, muszáj vagy rá fújni, mert különben nem fogsz tudni tovább menni, mert mit tudom, elgyalogolod a guminak a szélét, annyira leereszt, hogy kénytelen vagy rá tölteni, baj nem lesz, viszont a gumistál, amikor megérkezel, akkor ki kell engedni az összes luftot belőle, és újra kell nulláról töltetni gázzal. Yeah. Javítás után megtaláltad, hogy mi a problémája.
0: Mm-hmm. Jó, nagyon szépen köszönjük a választ, balesetmentes napot kívánunk neked, és akkor 7 órakor a szökőkútnál. Mondtam egy időpontot, de mondhatod a 8 órát is. 7 nem, és 8 között ott lesz.
1: 7 és 8 között minden körülmények közt az operában leszek.
0: Jó. Jó. Ferikém, nagyon szépen köszönjük, holnap beszélünk.
1: Kellemes napot és balesetmentesen, sziasztok.
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Érkezik John Legend itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, az Egri Bor ünnepe idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit. Eger zöld szívében, az Érsekkertben a mai nappal kezdődik a program. 7 órakor az Egri Bikavér színpadon megnyitó és díjátadás, utána este 8 órától jön a Feel Good Akusztik egy koncerttel, majd őket váltja este 10 órától a Punani Masszív. Van még egy másik színpad is, ez az Egri Csillag színpad a pavilon mögött. 7:30-tól fellép a Kóda, egy Kóda Unplugged, aztán 7:30-tól jön az Apostréfa, és utána este 9 órától Trampúr, mind a 3 csapat innen Egerből, úgyhogy igazi egriek az Egri Bor ünnepén. A további részleteket megtaláljuk a közösségi oldalakon és a visiteger.com oldalon is. Az Egri Bor ünnepe a mai nappal elkezdődik az Érsekkertben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivál tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
5: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
4: Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Jelen pillanatban 23 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben, és a csapadékot hozó felhők is elkerülnek bennünket, néztem az előrejelzésben. A jó dalok viszont itt vannak, elsőként a Pussycat Dollszal.
0: 100,7 Best FM.

0: 4 perccel vagyunk fél hat előtt, 100,7 Best FM a legjobb zené. Még mindig le van zárva a Tetemvár és a Malom utca közötti régi cifrakapu szakasz. Ezt jó tudni, mert elég nagyot kell kerülni emiatt, de nincs olyan, hogy lehetetlen. Érkezik Gio Baggio itt a Besten.
1: Nincs

0: 5 perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mit szólnának egy bika véradáshoz? Véradási lehetőség az Egri bor ünnepén. Ma még nem, viszont holnap és holnap után, tehát pénteken és szombaton délután 2-től egészen 7:30-ig van erre lehetőség a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Személyigazolvány kell hozzá, és eredeti TB kártya. És így bárki tud segíteni. Tehát holnap és holnap után lehet vért adni az Egri bor ünnepén. Köszönjük, hogyha segítenek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Yes.

0: 98,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma dance stílusú dalokat hallhatunk 6 és 8 óra között. Az első óra ma is White Boy, ő a Best FM DJ-nk, a másodikban pedig DJ Miller hozza a jobbnál jobbakat. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
2: Mit tehet a sejt?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papír alapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízható menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Tune. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, a felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e? Láttad-e
4: már?
3: Nincs
4: még, White Boy, de azért járok ide egyébként behozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
3: Hát most is csak annyit tudsz velem hallani, hogy van egy ilyen, mert még én sem néztem meg, de hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
4: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
3: Hát a teljes...
4: Tábortűznél, Jason Donovannal való andalgás.
3: Igen, éneklik a börtönablakában egy gitárra. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, ugye ő is még benne van. Hát ugye
4: már összeraktam innentől kezdve. Ugye,
3: én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es években. Egyébként, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
4: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
3: Legyő kedves.
4: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
3: Persze, azt hiszem, hogy jövőre kikérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Imi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusban került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Ugyan sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. És szóval ez a terv.
0: Utóbbi napok, vagy utolsó napok volt erőt kölgyet, tehát azért ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagy ágyukat azért beszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fitelget ő.
0: Hát azt tudom, hogy
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul a Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez már nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Ez az nem nagyon jött az össze.
1: A popstárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. 60 fölött.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy
0: pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, vagyis mondjuk ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierjének az összefoglaló
1: turnét. Én a te szemeddel láttam.
0: Ez a vagy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy egyébként
1: egy
0: pont.
1: Jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugyebár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is tud menni rá. Nem én szoktam le.

0: Finomokat inni kémi, az még elfelejtjük, mert ez aztán
1: meg... teljesen speciális hét, Sándor.
0: Na, mutasd!
1: De komolyan.
0: Mutasd, mondja!
1: Akár is, akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Borbárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, a csütörtök az nálam nagyon ritka, aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat, tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban, ami alá...
0: Tólig az mit jelent időben?
1: Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejper Zsolti és a Kül Tomi is, úgyhogy érzed ebből az ívet?
0: Abszolút, hát mindannyiukat csokoltatom így a messzi távolból is.
1: Úgyhogy és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
0: Jók a programok, ez igen. A lényeg, a többit hagyjuk.
1: Ennyi.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na.
1: Hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen a borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az Efi helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát itt nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez nyilván, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámadás. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó norvégi Anglia lesz, azért ott nehéz. Vagy Anglia, egyértelműen neked?
2: Nem.
1: Ugye, most már
2: azért... Ráadásul szerintem nagyon hasonlót játszanak, ugyanúgy, úgy, ami problematikus volt a spanyol-portugálban is. Hogy annyira hasonló a két csapat szerintem.
1: Hogy nem értek egymásra.
2: Is ráadásul, úgy, azért is nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Néha legyen miből belekötni, vagy hogy semmi nem kapaszkodt erre a futballra. Tudod, hogy futball, meg tudod, ez amikor ez
1: a szavaidat, nem én csak a hozzáértésedet csodálom.
2: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtanak, mint te.
2: Igen?
1: Hát ez bármilyen képes vagy.
2: Azt hittem, hogy a fehérbőrűek, mint én tudod, mert nem járnak a napra, hogy megígérek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet majd jövő csütörtökön is tartsál, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várunk ide-vissza.
2: Azt hittem, hogy ezt mondod, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod?
1: Ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, hát most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot
2: esik? Na, hagyjuk ezt, de mi
1: köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
2: Köszönöm, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban, újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi közetezés elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jogunió szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úram, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Señorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best
3: FM. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
2: Best FM. A legjobb zené.

Last FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France-t. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More Love-ot is. Ez jön most itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát, Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and Fall.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett Ultranaté a Free-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezet módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best

50 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyújt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formált át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot idén nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved!

Lesz a fem a legjobb zenék, jön az Outro Lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti, ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserében melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már 32 fokos.

BestFM a legjobb zene, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarolt. Aztán Lutris a McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív azbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, MP Paul.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalmes sétányt, a Verona-Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétányt. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11.

és fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt-N-Pepa-tól.

megismertetem a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai The Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-el, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembleyben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red. Something.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift fájtolja. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a 4-en együtt biztos, hogy megint meg lesz a 250 000 ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Best FM.

Ezt a legjobb zenék vége a csütörtöknek, vége a Night Shiftnek. Holnap pénteken Night Shift Extra. Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy funkival indítjuk a péntek estét és a hétvégét. Jön Vez, és az Alan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen